A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave the-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap, árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít. Az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Elbontják a Maroshegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsúri Erika. Részletes híreink következnek. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIH és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Fehér közepes kockázati kategóriába került a 2025-ös adatok alapján. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be. A rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A munkálatok a Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet, agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik. A felhajtó várhatóan május 7-ig nem használható. A lehajtó ágon május 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést, tájékoztat a FEOL. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. A Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola által megmentett intézményt május 9-én láthatja a nagy közönség. A múzeum állandó kiállítása ad otthont a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotói műveivel és dekorjaival díszített porcelánokból álló gyűjteménynek. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba és 2 időszaki kiállítóterem is látogatható, amelyekben a porcelán és kerámia művészet alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra műalkotásai láthatók, írja Feol. Folytatódnak a városrészi egészségnapok Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az ingyenes szűréseknek május 9-én. A délelőtt zajló programon számos vizsgálattal várják az érdeklődőket, többek között EKG-val, kardiológiai és légzésfunkciós vizsgálattal, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint méréssel. A programot a Humán Szolgáltató Intézet és a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szakemberei szervezik, akik hangsúlyozzák, már egy-egy szűrővizsgálat is fontos lépés lehet az egészség megőrzésében, írja székesfehérvár.hu. Hamarosan elbontják a Maroshegyi Szent Korona jelképet. A székesfehérvári szilvamag körforgalomba telepített fűszfavesszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására. A szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Maroshegy egyik ismert szimbólumává váljon, és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az fmc.hu. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül ősszel. Tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon májusban. A Szent István Király Múzeum vezetett programokat szervez a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton. A program május 12-én, 19-én és 26-án folytatódik a rendház épületben. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint pápa mobil fényképét és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, írja a székesfehérvár.hu. Idén is átadják a Schmidt Ferenc építészeti díjat a vármegye székhelyen. A rangos elismerés azoknak az építészeknek és tájépítészeknek jár, akik 1990 utáni alkotásaikkal hozzájárultak Székesfehérvár város képének fejlődéséhez. Évente legfeljebb két díjat ítélnek oda, akár életmű, akár konkrét építészeti vagy tájépítészeti mű alapján. A javaslatokat természetes és jogi személyek május 31-ig nyújthatják be személyesen a polgármesteri hivatal portáin, vagy postai úton a főépítész irodához. Az anyagban szerepelnie kell a tervező nevének, elérhetőségének, az alkotás leírásának és fényképeinek. Továbbá csatolhatók tervlapok és látványtervek PDF formában. A borítékon kérik feltüntetni a kitüntetés nevét, írja a székesfehérvár.hu. Idén is várják a jelöléseket a Pro Teatro Civitatis Alba Regalis díjra. A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést minden évben a helyi színházi élet kiemelkedő szereplői kaphatják meg. A díj természetes személyeknek, társulatoknak vagy közösségeknek adományozható. Javaslatot bárki tehet május 26-áig. A Pro Teatro a város egyik legfontosabb kulturális elismerése, amely a székesfehérvári színházi élet fejlődéséhez hozzájáruló alkotók munkáját ismeri el, írja székesfehérvár.hu. Nyári tábort szervez a Vidi Múzeum Székesfehérváron. Két turnusban július 13-a és 17-e, valamint július 20-a és 24-e között várják a gyerekeket. A program célja, hogy a kisdiákok játékos formában ismerkedjenek meg a mozgás, a foci és a felfedezés világával. A tábor nem klasszikus sporttábor. Élményközpontú foglalkozásokat kínál, ahol a természet és a digitális technológia is szerepet kap. A Sóstói stadionban kialakított kölyök klub különleges helyszínt biztosít a résztvevőknek. A tábor 8-12 éves gyerekeknek szól. A létszám korlátozott, turnusonként maximum 15 fő vehet részt, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Rangos nemzetközi sporteseménynek ad otthon Sukoró, az egyetemi kajakkenu világbajnokságot a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia területén rendezik augusztus 17-e és 20-a között. A szervezők célja, hogy egy magas színvonalú, nemzetközileg is elismert versenyt hozzanak létre, amely tovább erősíti a magyar sport hírnevét. Bucsai Lajos, a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség elnöke hangsúlyozta, a sukorói helyszín és a szervezés garancia lehet egy kiemelkedő világeseményre, írja a FEOL. Elindult az idei szamóca szezon. A fúliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
3: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Most pedig híreink végén néhány szó az időjárásról. Délelőtt változó fátyolfelhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megdövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. Ficsúri Erikát hallották.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép jó reggelt kívánok, 26.05.05, május 5, tehát kedd. Sok boldogságot kívánok a névnapos Györgyiknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 50 Cent, a Compact Disco és George Michael az első három előadó. Zenéljünk egy picit a sok friss, hasznos info után. 10 perccel múlt 6 óra. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM-ben a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, május 5-én, kedden. Ma van a készhigiénés világnap, illetve a nemzetközi szülésznő bába nap és a mozgássérültek esélyegyenlőségének napja is. Akinek van Györgyi nevű vagy szülinapos ismerőse, köszöntheti ma reggel is nálunk 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Én pedig már indítom is a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Give It To Me, Timbalandtől, Nelly Furtadótól és Justin Timberlake-től a Besten.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Ma már több és vastagabb fátyol felhő szűrheti a napsütés, de esni még nem fog. 24-29 fokra készülhetünk. Részletek és friss infók a hírekben. Fél hét után pedig már a hétvégére kacsingatunk Michael Gray-el. The Weeknd!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kázatvezetéseket tartanak a Szent II. János Pál pápa kiállításon Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT sukorúra. Délután 26 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon májusban. A Szent István Király Múzeum vezetett programokat szervez a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton. A program május 12-én, 19-én és 26-án folytatódik a rendház épületben. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukuron

0: Országrészbe idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó fátyol felhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megdövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Ficsúr Erikától hallották.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-ben a legjobb zenék. Május 5-én kedden nyugat felől már vastagabb fátyol felhők érkezhetnek a Dunántúl, majd a középső tájak fölé, amelyek szűrhetik a napsütést, keleten estig ugyanakkor derült marad az ég. Esni ma még nem fog, 24-29 fokot mérhetünk, holnap már lehet egy-egy zápor, akár zivatar sem kizárt, és csütörtökön is erre lehet készülni, közben marad a 23-28 fok körüli maximum. Végül is a hőmérsékletek alapján mondhatjuk, hogy itt a nyár, és az éterben is igaz ez, hiszen jön az ATB és a The Summer a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk május 5-e friss híreit, a következő fél órában pedig biztosan forog Fatboy Slim slágere. És zenél a Back to Black is. Telefon SMS Viber. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
4: Új kertigép? Gyere el! Husqvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út. andlkft.hu.
5: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
8: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
9: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Régia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
10: A Tóvárosban lesz az ingyenes szűrőnap. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszen kastély. Délután 26, estére 18-24 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
11: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, ez nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
10: Folytatódnak a városrészi egészségnapok Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az ingyenes szűréseknek május 9-én. A délelőtt zajló programon számos vizsgálattal várják az érdeklődőket, többek között EKG-val, kardiológia és légzésfunkciós vizsgálattal, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint méréssel. A programot a Humán Szolgáltató Intézet és a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szakemberei szervezik, akik hangsúlyozzák, már egy-egy szűrővizsgálat is fontos lépés lehet az egészség megőrzésében, írja a székesfehérvár.hu. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. A Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola által megmentett intézményt május 9-én láthatja a nagy közönség. A múzeum állandó kiállítása ad otthont a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotói műveivel és dekorjaival díszített porcelánokból álló gyűjteménynek. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba és két időszaki kiállítóterem is látogatható, amelyekben a porcelán és kerámia művészet, alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra műalkotásai láthatók, írja Feol. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó fátyol fellőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megdövekszik, vastagszik is a fellőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 26.05.05, ez a mai dátum, május 5. kedd. A Györgyiknek kívánok már is boldog névnapot, és Isten éltesse a szülinaposokat is. A Basement Jacks kezd már is, good luck, hadugó baleset van, várom az infót, 20-as, 55-55-155.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok! Május 5-én, azon a napon, amelyen 65 évvel ezelőtt az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. Az űr után pedig vissza az időben a 90-es és 2000-es évekhez. Jön Beyoncé és az Irreplaceable a Besten, jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. 24-29 fok, nyugat felől már több és vastagabb fátyolfelhő érkezhet. Az esernyők viszont ma még nem fognak kelleni. Holnap-holnap után már zápor, zivatar is lehet, közben marad a meleg. Még több időjárás jelentés és friss infók a hírekben, aztán a Stereo MC-z érkezik a Connected-del. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
3: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
4: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
5: Új kertigép? Gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út. andlkft.hu.
6: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. hungarocell.hu.
7: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
8: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
7: Irány az Osan! Spórolj okosan!
9: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
10: A fehérvári jog közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városháztér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943. szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
9: Best FM, a legjobb zenék.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: Elbontják a Maros-hegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Javult a helyzet az illegális falnyak kereskedelemben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Hamarosan elbontják a Maros-hegyi Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Szilvamag körforgalomba telepített fűszfavesszőkből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására. A szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Maros-hegy egyik ismert szimbólumává váljon, és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az fmc.hu. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül ősszel. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A munkálatok a Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet, agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik. A felhajtó várhatóan május 7-ig nem használható. A lehajtó ágon május 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést, tájékoztat a FEOL. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIK és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
12: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
11: Fehér közepes kockázati kategóriába került a 2025-ös adatok alapján. Délelőtt változó fátyol felhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megnövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Fitzsúry Erikától hallották.
9: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, 26.05.05, azaz május 5. kedd, sok boldogságot a névnapos Györgyiknek és a szülinaposoknak is. 65 éve a mai napon az első amerikai űrhajós Alan Shepard Jr. haditengerész parancsnok kilépett a világűrbe. ...84 éve ezen a napon született Bújtor István színész, rendező, vitorlás versenyző Bud Spencer magyar hangja. ...1983-ban ugyanezen a napon született Henry Cavill, brit színész, igazán ismerté Superman alakítása tette. 1943-ban ezen a napon született Michael Palin, angol színész, a Monty Python csoport tagja, a több ismeretterjesztő film készítője. Always look on the bright side of life. Ma 38 éves Adele, Oscar, Golden Globe, valamint 15-szörös Grammy-díjas angol énekesnő, zenész, dalszerző. Mara! 1989-ben ezen a napon született Chris Brown, akire remélhetőleg nem csak Rihannának kiosztott pofonja miatt emlékszünk. A sort pedig a 81-es születésű brit énekes dalszerző Craig David zárja. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok! 5 kilométeres a dugó az M3-ason Budapest felé, ugyanis a Bagnál kiépített terelésben lerobbant valaki. Sokan próbálnak a 3-as főúton kerülni, a Szód belterületén egy picit feltorlódott az is. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, ezekből még több már, mint infóból jönnek a hírek. 8 után visszahozza a 2000-es éveket a United. A 90-es években pedig Lisa Stansfield-el kirándulunk. Még egyszer jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést, nagy kalappal az érettségizőknek. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Túl nagy a kert vagy a telek? Van, ahol már szintet kell lépni. Fűnyíró traktorok az emaki.hu-n. Több éves tapasztalattal, széles választékkal, különböző igényekre szabva, hogy gyorsabban és kényelmesebben végezz a munkával. Nézz körül most www.emaki.hu.
3: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100 000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
7: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karának épületében. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
0: Reklámot hallottak! Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
8: A székesfehérvári virágóra egyedülálló volt a maga idejében Magyarországon. Horváth Jenő, városi főkertész Erfurtban egy kiállításon látott egy virágórát, amely annyira elvarázsolta, hogy rögtön készített is egy ahhoz nagyon hasonló tervezetet. A budapesti óragyár akkori főmérnökével Csuri Lászlóval készítetett hozzá egy toronyóra szerkezetet. Ezt mára már felváltotta egy digitális változat a virágszőnyeg alatt. A pontos avatási dátum sajnos nem ismert, de az biztos, hogy 1960. februárjában már arról írtak az újságok, hogy Horváth Jenő terveinek megvalósításához tavasszal látnak neki a szakemberek. A főutca és a Válkörút között található országzászló téren csodálhatjuk meg a földbe süllyesztett óriási óramutatókat, amik tavasszól őszig mutatják a pontos időt. Az óra számait és perceit különböző méretű és színű gyönyörű virágokból képezik ki. Ezek mintájáról és összeállításairól a székesfehérváriak szavazással dönthettek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Kárlatvezetéseket tartanak a Szent II. János Pál pápa kiállításon Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT sukorúra. Délután 26 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon májusban. A Szent István Király Múzeum vezetett programokat szervez a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton. A program május 12-én, 19-én és 26-án folytatódik a rendház épületben. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján Sukurul megrendezett EFOT így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Elindult az idei szamóca szezon. A fúliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
10: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
9: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó fátyolfelhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megdövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Ficsúri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És a matek érettségi napján egy igazi paradoxon hárman párban a United-tól. Nem sokára Ékon kezdi az órát a Lollival. Hello, jó reggelt kívánok! 6 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jön nem sokára még Kenny Williams és a Black Eyed Peas is.
2: Best

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM a legjobb zenék. A forgalomképe a szokásos reggeli, 8:45 körüli. Egy fokkal enyhébb talán, érettségi szünet van, ugye? Akik nem érettségiznek, inkább kirándulni mennek. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem, ha más a helyzet, meg lehet írni 0620-55-55-155. Találkozzunk félúton, ez már a Black Eyed Peas 2009-es slágerének címe. Jön a Meet Me Halfway a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, május 5-én kedden a napi melegrekord 1945-ben született. Kaposváron mérték 33,4 Celsius fok volt, ami túl meleg. Coolio dalának is ugyanez a címe, Too Hot. A legfrissebb hírek után ezzel megyünk tovább. Előjáróban annyit, hogy ez a melegrekord ma nem kerül veszélybe. 27 fok körül alakul a maximum, esni ma még nem fog, holnaptól már eshet. Részletek a hírekben, aztán jönnek újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minőségi fűnyírótraktort keresel? Válaszd a Cup Kadett modelleket az Emaki-ban. Gyere el, és nézd meg őket személyesen is. Emaki.hu.
3: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Hufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
1: A vége a munkaidőnek. Jöhet az én idő. Hey, Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

0: reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcsos hegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcsos hegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A Tóvárosban lesz az ingyenes szűrőnap. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. Délután 26, estére 18-24 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
3: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel, úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
2: Folytatódnak a városrészi egészségnapok Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az ingyenes szűréseknek május 9-én. A délelőtt zajló programon számos vizsgálattal várják az érdeklődőket, többek között EKG-val, kardiológia és légzésfunkciós vizsgálattal, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szintméréssel. A programot a Humán Szolgáltató Intézet és a Fehérvár megyei Szent György egyetemi oktatókórház szakemberei szervezik, akik hangsúlyozzák, már egy-egy szűrővizsgálat is fontos lépés lehet az egészség megőrzésében, írja székesfehérvár.hu. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. A Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola által megmentett intézményt május 9-én láthatja a nagy közönség. A múzeum állandó kiállítása ad otthont a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotói műveivel és dekorjaival díszített porcelánokból álló gyűjteménynek. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba és két időszaki kiállítóterem is látogatható, amelyekben a porcelán és kerámia művészet alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra műalkotásai láthatók, írja Feol. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó fátyolfelhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megnövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik.

0: a világ ellen.
1: Best FM, a legjobb zenék. Nem esett messze az alma a fájától. Nem csak arra gondolok, hogy tehetséges zenész, Gwen Stefani 19 éves fia Kingston, hanem édesanyja köszön vissza az arcvonások mögül. Ránézünk a srácra, és olyan, mint egy 19 éves Gwen Stefanira hasonlító fiú. Hát, nem véletlenül, ugye? Jön a No Doubt és a Just a Girl. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alig maradt pár percünk 9 óráig. Jó reggelt kívánok, május 5-e, kett friss hírei után. Énekel a következő órában Karamell.
2: Láttam!
1: És jön egy kis bíztatás az érettségizőknek a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright. Okay. 0620-5555-155 telefon, SMS, Viber. Ha a dugó, baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Elbontják a Maroshegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Hamarosan elbontják a Maroshegyi Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Szilvamag körforgalomba telepített fűszfaveszőből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására. A szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Maroshegy egyik ismert szimbólumává váljon, és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az fmc.hu. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül ősszel. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A munkálatok a Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet, agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik. A felhajtó várhatóan május 7-ig nem használható. A lehajtó ágon május 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést, tájékoztat a FEOL. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIK és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Fehér közepes kockázati kategóriába került a 2025-ös adatok alapján. Délelőtt változó fátyolfelhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megnövekszik vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Imi jelezte korábban, hogy baleset történt a 77-es főúton Tapolca térségében. Félpályás zárás mellett halad a forgalom, és baleset történt a 2-es főút Váci szakaszán és a 35-ös kilométernél. Szintén félpályás zárás van. Jó utat, ha dugó baleset van. A 0620 55 55 155-re várom az infót. Dalunis, Agatha Five on it. Ez a folytatás a Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. A Red Hot Chili után egy hír erejéig egy másik legenda, a Guns N' Roses, akik kirobbanó erővel tértek vissza a színpadra, és egyben hivatalosan is elindították 2026-os turnéjukat, amely egyben több mint 40 éves pályafutásukat is ünnepli. A zenekar április 30-án Floridában nyitotta meg új koncertsorozatát, ahol a rajongók hatalmas lelkesedéssel fogadták őket. Most pedig Amy Winehouse érkezik, és a Tears Dry on the Road a Besten.

Best FM, a legjobb zenéjek, egy kis ízelítő az eső hangulatából, amelyre holnap, de legnagyobb eséllyel a héten, csütörtökön számíthatunk, akkor a maximum is visszaesik 20 fok környékére. Ma még 23-28 fok között alakul a maximum. És akkor 3-2-1 eső, Eminem, Dido, Stan a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után jön majd az idei Sziget Fesztivál 0. napjának egyik sztárja, a Morcsiba. A 90-es és 2000-es éveket pedig majd a Unique-kal is felidézzük. Pillanatokon belül az is kiderül, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Kázatvezetéseket tartanak a Szent II. János Pál pápa kiállításon Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT sukorúra. Délután 26 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon májusban. A Szent István Király Múzeum vezetett programokat szervez a Totusztus teljesen a tiéd című tárlaton. A program május 12-én, 19-én és 26-án folytatódik a rendház épületben. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Elindult az idei szamóca szezon. A fúliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részbe idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
1: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Délelőtt változó fátyolfelhőzettel napos, időnként szűrt napos időre számíthatunk. Délután erősen megdövekszik, vastagszik is a felhőzet, szűrt napsütés eleinte ekkor is valószínű. Csapadékra jelenleg nincs kilátás. A délnyugati szelet napközben erős lökések kísérik. Délutánra 26 fok közeli felmelegedés várható, estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: És a sok ötös, 0505, ez a mai dátum, és 5 perccel múlt 10 óra. Hello, jó utat, jó munkát kívánok! Május 5-én, kedden tehát, sok boldogságot a névnaposoknak, ők ma a Györgyik, és Isten éltessen minden szülinapost is. Király Viktor és a Fire indítja az órát, 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Nem kívánok részese lenni a rock and roll hírességek csarnokának. Többet tettem a rock and rollért, mint az ottani bohócok fele együttvéve, nyilatkozta korábban Liam Gallagher, az Oasis frontembere. Ettől függetlenül úgy tűnik, akár akarja, akár nem, őt is beiktatják idén a hírességek csarnokába. A Britpop egyik megkerülhetetlen himnuszával, a Wonderwall-lal ők folytatják kedd délelőttöt.

0: Best FM, a legjobb zenék, aktuális közlekedési infók. Az M3-ason Mogyoród és az M31-es között felújítják a burkolatot a 27-es és a 19-es kilométer között. A főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtó zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. És dolgoznak az M7-esen és a Velencei tó térségében, felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agárd csomópont mindkét oldalon használható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyárias meleg lesz holnap, holnap után viszont az esernyőkre is szükség lehet. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek, a délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd Lady Gaga-t.

0: és a fesztivál szezonra hangolódunk a jetlaggel.
1: Mert ez nem csak színes karszalagok, a legszebb éveim.
0: 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber, ha a dugó, baleset van, várom a közlekedési infót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Matematikából vizsgáznak ma az érettségizők. Halálos tűzeset történt Nógrádban, földrengés volt Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zajlik a matek érettségi, több mint 79 ezeren vizsgáznak. Középszinten exponenciális, függvényes és gráfos feladatot is kaptak a diákok. 3 órájuk van a két részből álló írásbeli megoldására, az emelt szintű dolgozatra 4 óra áll rendelkezésre. Az érettségi szezon tegnap a magyar nyelv és irodalom vizsgákkal kezdődött, holnap a történelem, majd az idegen nyelvi írásbeli következnek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. A tavaszi érettségi időszakban egyébként 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenyén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegen sárusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 14 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó munkát, jó utat kívánok! Mellé hozom a legjobb zenéket, az elsőt Artful Dodger-től és Romina Johnson-tól, Moving to Fast. Jön Bryan Adams Messi-vel, itt lesz a Brand New Heavies, Mary J. Blige és a Daft Punk is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Akinek van közlekedési infója vagy Györgyit szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néha, az a Sometimes a címe a következőnek. A Brand New Heavies folytatja nálunk, sokkal kiszámíthatóbb a heti menetrend a Night Shift-ben. Ha kedd, akkor Funky DJ Hangyától, előtte pedig 6 és 7 között a házigazdától, White Boytól is, itt a Best FM.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

SFM, a legjobb zenék, friss közlekedési info autómentős Feritől. M3 Vásárosnamény felé 60-nál íg egy kamion, úgyhogy teljes pályazár van, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de már ott elkezdtek feltorlódni az autók, úgyhogy aki nem szeretne belefutni ebbe az instant kialakult torlódásba, az már kerekharasznál hagyja a pályát. Köszi Feri, jó utat!

Best FM a legjobb zenék. Elkezdődtek az írásbeli matek érettségik ma reggel. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak. A több mint 79 ezer vizsgázónak középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozatok megírásához. Sok sikert mindenkinek a holnapi töri érettségihez is. Itt a Besten az óra végéig szól még Kenny Dope és a The Bucketheads közös a The Bomb. Jön a Valmar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a dél, úgyhogy átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Sophie Alice Baxter Murder on the Dance Floor című slágerével indítja a délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia. Nehéz fém kioldódás miatt hívtak vissza poharakat, keresik a kedvenc tesi tanárokat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól a Tudostestület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Már csaknem 700 000 rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV e-SZIA felületén az is látszik, hogy 190 000 már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Nehéz fém kioldódás miatt kell visszahívni a piacról mintás vizes poharakat. A Flying Tiger több Kínában gyártott terméke Dánián keresztül került az üzletekbe. A Fogyasztóvédelmi Hatóság az Európai Riasztási Rendszeren kapott jelzést a határérték feletti kadmium és ólom kioldódásáról. Ezek a nehéz fémek hosszú távon egészségkárosodást okozhatnak. Az érintett termékek listáját az MKFH honlapján találják. Már lehet szavazni az év kedvenc testnevelő tanáraira. Országosan mintegy 11 000 jelölés futott be 1800 tanárra. Közülük választott ki a Magyar Diák Sportszövetség megyénként legfeljebb 3x5 főt, akikre szavazni lehet 3 kategóriában. A vármegyei és budapesti fordulókat az országos szavazás követi. Napos idő lesz, csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szorványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tavaszi keddet kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, és szép délutánt nagy sebességgel és lendülettel bevágtam ide magam a mikrofon mögé, hogy még jó étvágyat tudjak kivenni az ebédelőknek, tudják ma is egyenek valami desszertet. Valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy ünnepeljük meg, vagy üzenjenek neki ma rajtam keresztül, és hallgassunk isteni zenéket. Sophie Lis Bexor már indul is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás napsütéses délutánt kívánok mindenkinek, és azt kívánom, hogy töltsék velem és a remek slágerek társaságában. Nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg pár órát, vagy legalább pár percet együtt tudunk tölteni, és egyszerűen csak élvezni tudjuk a legjobb zenéket. Hozok azért rengeteg érdekességet is, úgyhogy mindenképpen maradjanak velem, közlekedési információkat, meg mindenféle infót, úgyhogy szerintem érdekes és érdemes lesz velem tartani a mai délutánon. Mozi ajánlóval is készültem, és napkérdésével is, úgyhogy lesz miről csemegéznünk, előtte még hallgassuk meg a repülők dalát. Jön a Tour de France, most pedig a Fragma a Best FM-en. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék, ma délután is legyünk utitársak, szóval, hogyha járnak kellnek az ország útjain és van információjuk, megköszönöm, ha felhívnak vele, a számunk 0620 55 55 155. Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az 55-ös kilométernél a pályaoldalt le is zárták, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. A terelést építenek ki a folytatásban is az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, és most jelen pillanatban is legalább 2 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez még egyszer a számunk, ha bárkinek infója van, megköszönöm, hogyha elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Igazi felejthetetlen nyári muzsika ez volt, a Fiesta és a Jött veled a nyár. A folytatásban érkezik a Bieber's.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: Előtte még meghallgatjuk egy órakor, pár perc múlva a legfrissebb híreket, aztán jön majd a Backstreet Boys is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Véget ért a matek írásbeli, holnap a történelem következik. Új elnököt választott a Magyar Tudományos Akadémia, a nélkülözőknek gyűjtenek élelmiszert. Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbelin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. Pósfai Mihály geológus, akadémikus, egyetemi tanár tölti be a tisztséget mostantól, a Tudós Testület 200. közgyűlésén hozott döntése alapján. A poszton Frany Tamás neurobiológust váltja, aki 2020 óta két perióduson át volt az MTA elnöke. A Magyar Tudományos Akadémia tisztségviselőit 3 évre választják, és csak egyszer lehet újra választani őket. Újragyűjtést szervez a rászorulóknak a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 település több mint 430 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Például tésztát, konzervet, lisztet, cukrot, lekvárt, édességet. Ezekből állítanak össze segélycsomagokat a tervek szerint mintegy 50.000 rászorulónak. A vásárlók a közvetlen környezetükben élő nehéz sorsú embereket segítik a felajánlásaikkal. A legutóbbi novemberi akció idején több mint 500 000 forintnyi adomány gyűlt össze. Földrengés volt hajnalban Horvátországban. A 4,1-es erősségű földmozgás Esztéktől 30 kilométerre a Kopácsi rét térségében történt hajnali 2:30 után, közölte a horvát szeizmológiai szolgálat. A rengést Szerbiában és Magyarországon is érezni lehetett, károkról és sérültekről nem érkeztek hírek. Óceánjáron terjed a hantavírus. A luxushajón 7 esetből 2-nél már azonosították a kórokozót. A betegek közül 3-an meghaltak, egy embert kritikus állapotban vittek kórházba. A fedélzeten 150-en utaznak, főként britek, amerikaiak és spanyolok. Az óceánjáró márciusban Argentínából indult, jelenleg a Zöldfoki szigeteknél horgonyoz. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Esőre nem kell készülni, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet, és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat. Csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy ígértem, ebben az órában is felejthetetlen slágerek itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Na nézzük, hogy milyen felejthetetlenek. Simply Red Stars vagy éppen Backstreet Boys, Quit Playing Games jönnek majd ebben a sorrendben, de itt lesz Szakács Gergő is, és az Elkezdem, most pedig Avril Lavigne és a Complicated nyitja az órát. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

Best FM a legjobb zenék. A nap témája ma a karrierváltás lett. Az apropót pedig az adta, hogy egy 57 éves amszterdami tanárnő, aki az egyik üzleti egyetemen tanított, most hirtelen karriert váltott, és techno DJ lett, és imádja. Na de nem is akár hogyan, kitanulta a szakma csinyát, binnyát, legalábbis az elmondása szerint, és most ezzel foglalkozik, és nagyon-nagyon élvezi. Szóval ez adta az apropót, hogy megkérdezem a hallgatókat, hogy ha karrierváltásra kerülne most a sor, akkor ki mire váltana? A mostani munkája vagy szakmája mi, és mi az, amire szívesen váltana, ha csak máról holnapra kellene váltani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ha valaki megosztaná saját tapasztalatát, mert hogy váltott már egy nagyot az elmúlt időszakban, vagy az elmúlt években, akkor nyugodtan jöhet a beszámoló. 0620 55 55 155 ide, vagy a Facebook oldalunkra, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek is. Na meg az LMC is, itt a Best FM-en.

0: Ról, akkor a 0620-55-55-155-re írja meg, vagy hívjon fel. Az M0-es autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé fénytörő hálót javítanak, Vecsés térségében méghozzá a belső sávban. A 38-as kilométernél folyik a munka, itt legalább, hát egy 2-3 kilométeres lassacskán a torlódás itt is. 0620-55-55-155 még egyszer a számunk, várom az útinfókat. Vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A túlparton el, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Kompakt Diszkó és a Hősök dala a Minden rendben.
2: Ami nyílnak a rózsák, semmi baj, ami szépek a lányok, semmi baj, ami fekete a kávé.
1: És az imádott E17 dal is itt lesz az It's Alright.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnap már a történelem érettségi van soron. Halálos tűzeset történt Nógrádban, a nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Túl vannak a matematika írásbenin az érettségizők. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten mintegy 8.300-an vizsgáztak. A középszintű feladatsorban egyebek mellett volt másodfokú egyenlet és függvényelemzés, de a gráfokról is kaptak kérdést a diákok. Holnap a történelem írásbelivel folytatódik az érettségi, csütörtökön angol, pénteken német nyelvből vizsgáznak. Halálos lakástűz történt Nógrádban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy társasházi lakásban keletkezett tűz Bátony terenén. A nappaliban felhalmozott hulladék kapott lángra. A tűzoltók az erkéről és a bejárati ajtóból oltották a tüzet, de az ott élő idős ember életét nem lehetett már megmenteni. A társasház többi lakására nem terjedtek át a lángok. Vizsgálják az eset részleteit. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők. A nyári ruházati termékeket és fehér neműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Pszichiátriai kezelés alatt állhatott a lipcsei gázoló. Az álmokfutó gyalogosok közé hajtott a Németváros egyik bevásárló utcájában. A Bild című lap arról írt, hogy az elkövetőt vasárnap még egy pszichiátriai osztályon kezelték, de elbocsátották, mert agresszívan lépett fel a többi beteggel szemben. A hatóságok nem erősítették meg az információt, eddig annyit közöltek, hogy politikai vagy vallási indíték nem merült fel, abban azonban határozottak voltak, hogy szándékosan cselekedett a férfi. Az incidensben ketten életüket vesztették, és sokan megsérültek. Halálos bánya baleset történt Kolumbiában. Sújtó légrobbanás következtében 9 bányász vesztette életét, 6 embert sikerült kimenteni. A bányahatóság közölte, hogy április elején szénpor és metán kibocsátás miatt a biztonsági intézkedések megerősítését ajánlották. A robbanás idején 600 méteres mélységben voltak a bányászok. Napos idő lesz, csak fátyol felhők lehetnek az égen, esőre nem kell készülni, a szél viszont sok felé megélénkül, néhol erős viharos lökések is lehetnek. 25-30 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14-20 fok közé hűl a levegő. Estétől átmenetileg jobban beborul az ég, néhol lehet gyenge eső, kisebb zápor. Holnap napos idő lesz, néha megnövekszik a felhőzet és szórványosan zápor, zivatar kialakulhat, csütörtökre már változékonyabb időt ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra után járunk, lassacskán 5 perccel, nagyon pörög ez a délután, és nagyon megy az idő, úgyhogy sűvítünk a munkaidő vége felé. A legjobb zenékkel, felejthetetlen slágerekkel, úgyhogy nézzük az E17 dalát, vagy inkább hallgassuk, jön mindjárt az It's Alright. Tayo Cruz pedig nyitja az órát, jön a Troublemaker, én Majoros Rita vagyok. Szép délután mindenkinek!

nem kopi. Best FM a legjobb zenék. A tegnapi magyar érettségivel még talán csak-csak megbirkóztam volna, de ez a mai matek azt hiszem feladta volna a leckét. Ugyebár ma a matekkal folytatódott az írásbeli érettségi, és a tájékoztatások szerint ugye két feladat sorból állt, vagy feladat labból. Az érettségi a középszintű, az elsőben 10-12 feladat volt. Azt írták, hogy itt nagyrészt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon, az időre pedig nagyon kellett figyelni, mert hogy 45 perc után az első részt az be is szedik. Viszont aztán volt egy második rész is, volt exponenciális, függvényes, gráfos feladat, aztán mediánt, kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül halmazos, gráfos példa, valamint a kör egyenlete is szerepelt a példák között. Hát azt hiszem, nekem ezek így utóbbiak feladták volna a leckét. Na de kinek hogy sikerült, vagy hogy érzik? 0-20-55-55-155, ha a mai érettségizők közül hallgatja valaki most a Best FM-et, nagyon-nagyon kíváncsi lennék. Illetve arra is, hogy önök annak idején hogyan birkoztak meg a matekkal. Nekem 4-es lett, de mondjuk sejtettem, hogy az lesz, sosem voltam 5-ös matekos, úgyhogy én a 4-essel egyébként teljesen jól meg voltam elégedve, de ez a mai tényleg nekem is feladta volna a leckét. Na jöhetnek a beszámolók, mellé pedig isteni zenék, matek elé, közben, után, itt a Savage Garden és az I Want You a Best FM-en.

0: Kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldala még mindig zárva van, úgyhogy kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás még így is legalább 5 kilométeres. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sáv zárva van, úgyhogy a leálló sávon lehet autózni, itt is több kilométeres a torlódás. De van hírem az 51-es főútról is, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak a 9-es kilométernél. Lezárás van, félpályás még hozzá, és több kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámú. Várom az útinfókat. Nagyon-nagyon jó utat, kitartást és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Száguldó csillag, csak lenne

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: I'm living in a song. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tuti Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tuti Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
2: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
3: Ünnepeld velünk a székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben, és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
4: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Kázatvezetéseket tartanak a Szent II. János Pál pápa kiállításon Fehérváron. Júliusban érkezik az EFOT sukorúra. Délután 26 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Tárlatvezetésekkel várják az érdeklődőket a Szent II. János Pál pápa életét bemutató kiállításon májusban. A Szent István Király Múzeum vezetett programokat szervez a Totus Tus teljesen a tiéd című tárlaton. A program május 12-én, 19-én és 26-án folytatódik a rendház épületben. A kiállítás több mint 200 tárgyon keresztül mutatja be Szent II. János Pál pápa életét és munkásságát. A látogatók személyes használati tárgyakat, miseruhákat, valamint pápa mobilt és más különleges relikviákat is megtekinthetnek. A programokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, írja székesfehérvár.hu. Fél évszázados jubileumát ünnepli idén az EFOT Fesztivál. Az 50. alkalomra a szervezők eddig példanélküli együttműködést jelentettek be, a rendezvénynek egyszerre 4 felsőoktatási intézmény lesz a házigazdája. Lasztovica Gábor, az EFOT Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, a jubileumi fesztivál mögött a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, illetve a Széchenyi István Egyetem áll. A július 8 és 12-e között a Velencei tó partján sukorul megrendezett EFOT, így nem csak az 50 éves múltja miatt ígérkezik különlegesnek, hanem azért is, mert új fejezetet nyithat a fesztivál történetében, írja Feol. Elindult az idei szamóca szezon. A fúliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. A szabadföldi termesztésből származó gyümölcs május közepétől érik, mondta rádiónak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
7: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület. A tavalyi termés mennyiségre számítunk, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül május közepére az import elfogy, és akkor már csak magyar szamóca van a piacon.
6: Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Estére 18-24 fok közé hűl le a levegő, az este és az éjszaka első fele erősen felhős idővel telhet, kezdetben borult is lehet az ég, majd átmenetileg csökken, szerda reggelre azonban ismét megnövekszik a felhőzet. Jelentéktelen csapadékra is csak minimális esély mutatkozik. A hőmérséklet holnap reggel 10-14 fok körül alakul, délután 24-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok önnek így május 5-én, amikor is Györgyi Nyék és Ernella nevű hallgatóink a névnaposok, hát nekik pedig sok boldogságot kívánok. A mikrofonnál Nagy Detti a folytatásban egészen 18 óráig életünk legjobb zenével. A 90-es 2000-es évek bestjeivel, úgyhogy én csak azt kívánom, amit Bon Jovi. Have a nice day!
5: 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Filótól szólt a jó, ha itt vagy az elmúlt percekben. Ezen a héten pedig ezt majd több külső helyszínen is mondják nekünk a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai, hogy jó, hogy itt vagyunk, mert hogy várják az önkénteseket ezen a héten is. Minden hétköznap reggel 8-tól állandó helyszínként a Székesfehérvári területi vérellátóban a Seregélyesi út 3-as szám alatt várják az önkénteseket, de emellett még egyéb helyszíneken is, így például Nagybenyimen, a Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár épületében ma még egészen 17 óráig, aztán holnap Székesfehérváron a Jancsár közben, csütörtökön pedig a Kulcsi faluházban várják majd az önkénteseket 14.30-tól 17 óráig. Vért az adhat, aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya viszont eléri az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát, de tudja, nem maradjon otthon a lakcímkártya, tajkártya és a személyi sem, na meg szerintem a Best FM sem, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben és gyorsabban telik az idő.

108,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az elmúlt napokban is már rengeteg sportos programon vehettünk részt, és kiszabadulhattunk tényleg a szabad ég alá, és mozoghattunk, edzhettünk, sétálhattunk, kosarazhattunk, sportmajális is volt, ökomajális is, szóval tényleg csomó mindent megtehettünk az egészségünk érdekében, de ez a sportolási kedv úgy tűnik, hogy nem hagy alább.

0: Zenéi pedig 0-24-ben várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, amelyeket hallgatva sokkal könnyedebben lehet akár futni is, sétálni, mozogni, vagy éppen a kedd délutáni melót kibekkelni, például Ása slágerével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Spice Girls-ös csajok fűszerezték meg a napunkat az elmúlt percekben, akinek az életét pedig a csillagászati események dobják fel, és imádja kémlelni az eget, ő pedig ma délután szórhat egy csipet fűszert a napjára, hiszen csillagászati témával folytatódik a Matthias Corvinus Collegium ismeretterjesztő előadás sorozata. A Székesfehérvári képzési központban a naprendszeren belüli és azon kívüli világot elemzi majd Boldog Ádám űrkutató csillagász. A Táncsics utcai képzési központban 17 órától várja az érdeklődőket az univerzum legextrémebb oldalával, mert hogy arra mutat majd rá, hogy a világűr mennyi szokatlan helyet foglal magában, exobolygókat, planétákat és a naprendszeren túli exotikus űri világot. Az eseményen a részvétel díjtalan, viszont mint mindig most is előzetes regisztrációhoz kötött, amit az esemény weboldalán meg is lehet tenni. Na de hát akkor az univerzum csodálatos világából szakítsunk ki egy szeletet a csodálatos zenéknek is, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeivel egy jó kis időutazáson vehetünk részt, amely listáról Korlányi Zsuzsi neve sem hiányozhat, úgyhogy vele megyünk már is tovább a folytatásban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Méreg, Tihez és Menta előadásában.
2: Hiába ordítom, hogy ébred, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
1: Az órát pedig a French Affair kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tuti Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele, és kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tuti Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
4: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelőrendszert. Hungarocell.hu.
5: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Osan! Spórolj okosan!
7: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig különleges ajánlatokkal és programokkal. Hufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A Tóvárosban lesz az ingyenes szűrőnap. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. Délután 26, estére 18-24 fok várható. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége a 3-13 éves korosztályból kerül ki. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
8: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, azok nyilván az applikációk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy itt mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Folytatódnak a városrészi egészségnapok Székesfehérváron. A Tóvárosi Általános Iskola ad otthont az ingyenes szűréseknek május 9-én. A délelőtt zajló programon számos vizsgálattal várják az érdeklődőket, többek között EKG-val, kardiológiai és légzésfunkciós vizsgálattal, valamint vérnyomás, vércukor és koleszterin szint méréssel. A programot a Humán Szolgáltató Intézet és a Fehérvár megyei Szent György egyetemi oktatókórház szakemberei szervezik, akik hangsúlyozzák, már egy-egy szűrővizsgálat is fontos lépés lehet az egészség megőrzésében, írja székesfehérvár.hu. Fischer Emil Múzeum kinyitja meg kapuit a Meszleny kastély. A Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola által megmentett intézményt május 9-én láthatja a nagy közönség. A múzeum állandó kiállítása ad otthont a Pálinkás Béla és a Gödöllői Művésztelep egykori alkotói műveivel és dekorjaival díszített porcelánokból álló gyűjteménynek. A múzeumban kastély és családtörténeti szoba és két időszaki kiállítóterem is látogatható, amelyekben a porcelán és kerámia művészet alkalmanként az üvegművészet remekeit mutatják be. Elsőként az idén 200 éves Herendi porcelán manufaktúra műalkotásai láthatók, írja Feol. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Estére 18-24 fok közé hűl le a levegő, az este és az éjszaka első fele erősen felhős idővel telhet, kezdetben borult is lehet az ég, majd átmenetileg csökken, szerda reggelre azonban ismét megnövekszik a felhőzet. Jelentéktelen csapadékra is csak minimális esély mutatkozik. A hőmérséklet holnap reggel 10-14 fok körül alakul, délután 24-25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: A 4 órási hírek után robogunk is tovább életünk besztjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amely robogásban olyan előadók kísérnek el minket, mint Sean Paul, itt lesz majd a VB Burning, de aztán játszom a Margaret Island slágerét is, ez lesz az éjszaka, az órát pedig, ahogy ígértem, a French Affair slágerével kezdjük már is, pörög a szexi itt a Westen.
9: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Diaz és Menta közöse a méreg szólt az elmúlt percekben. Na de hogy ne a mérgelődés irányítsa a napjainkat, hanem inkább a pozitív szemlélet, erről is lesz szó ma délután a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban azon az előadáson, amelynek címe Ahogyan beszélünk, úgy nevelünk. Ez egy pedagógiai előadás lesz, amelyen Várbíró Zita Liliana okleveles gyógypedagógus számít az érdeklődők figyelmére. Ő egy logopédus is egyébként, akit 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Most a nevelés érzékeny időszakáról, határokról és korlátokról beszél majd a mai előadáson, valamint a 21. század kihívásairól és a figyelem fontosságáról is. Az eseményre a belépés díjtalan, sok szeretettel várnak tehát minden érdeklődőt 17:30-tól. Nálunk itt a Besten pedig 0-24-ben várják Önt a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, amiket rongyosra hallgattunk már a megjelenésükkor is, és azóta is megállják a helyüket a zenei listákon. Így például a folytatásban az Alliance Ethnic slágere.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ez az időszak, a május eleje különösen fontos mindig a horgászok számára, hiszen ilyenkor startolnak el a horgász tilalmak a különböző halfajokra. Ezek az időszakok kulcsfontosságúak a halállomány fenntartásában, hiszen hogyha ilyenkor zavarnánk a halakat, akkor az komoly hatással lenne a jövőbeni állományokra is. Éppen ezért arra kérnek mindenkit, a hatóságok és a horgászszervezetek, hogy tartsák be a szabályokat, figyeljük az aktuális előírásokat, és horgásszunk felelősen. A Velencei tó esetében különösen érzékeny a helyzet, ugyanis a tó vízszintje tartósan alacsony, ami pedig komoly kihívást jelent az élővilág számára. A halak élettere így beszűkül, az ivóhelyek száma csökken, és a víz gyorsabban felmelegszik. Ez pedig különösen érzékenyen érinti a pontyot és a tompót is. Bár ugye a pontyra idén sincsen tilalom, a Magyar Országos Horgászszövetség velencei tavi kirendeltségének kérésére hozta meg ezt a döntést a hallgazdálkodási hatóság, de harcsára és tompóra június 15-től szigorúan tilos horgászni. Életünk legjobb zenét viszont bármikor kifoghatja, hogyha a 101,8-ra és a 90,4-re hangol, mert hogy ezeket pörgetjük 0-24-ben megállás nélkül, és nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Új kertigép? Gyere el! Husqvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém Házgyári út. andlkft.hu. Minőségi fűnyíró traktort keresel? Válaszd a

0: Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tuti Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tuti Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pápai Jocitól szólt a fekete tövis az elmúlt percekben. Hát hogyha fekete tövise nincs is, de piros-kék villogója mindenféleképpen van a rendőröknek, ezt pedig meg is csillogtatják ezen a héten egy kicsit gyakrabban, mint szokták, ugyanis tegnaptól elstartolt egy újabb roadpool akció. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata a műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján, így május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. Ez a Track and Bus, amelynek keretében elsősorban a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását figyelik, illetve a beutazás, valamint a belföldön tartózkodási jogszerűségét is vizsgálják. De tudja, ez nem jelenti azt, hogy az egyéb szabálytalankodásokra ne figyelnének oda a rendéberőrei itt Fejér megyében is, úgyhogy vezessen óvatosan és körültekintően. Pláne azért, mert most több helyen is változott a forgalmi rend, hogyha az M7-es Fejér megyei szakaszát nézzük, akkor például az Agárdi csomópontban, a Budapest felé tartó oldalon, illetve a Velencei csomópontban is, illetve Székesfehérváron az Aszalvölgyi úton is. Itt burkolatbontással járó gázvezeték felújítási munkálatok kezdődtek meg, az Aszalvölgyi út Szent Flórián körút és a bevásárlóközponthoz behajtó út közötti szakaszon, illetve a Marhacsapás utca Szent Flórián körút és Agyag utca közötti részén is. Vezessen óvatosan, hogyha pedig van útinfója, akkor arról dobjon nekem egy üzit 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy incipinci szünetet, hírezünk, időjárásozunk, de aztán ígérem, hogy jövök vissza. A folytatásban is olyan jó kis dalokkal, mint a Kék a szívem.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog.
1: Az órát pedig a Gossip kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd Elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
4: Több mint 40 éve ott vagyunk, amikor építkezel vagy felújítasz. Új szakáruházunkban már Barkács termékekkel és fürdőszobaszalonnal is várunk. Áruházi nyitóhét május 11-től 16-áig. Különleges ajánlatokkal és programokkal. Kufbau Braun, ahol az otthon kezdődik. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
5: Ünnepeld velünk a Székesfehérvári Decathlon 20. születésnapját és megújulását május 9-én szombaton. Játssz és nyerj a sportos feladatokkal! Tiéd lehet a 300 darab 2000 forintos, vagy akár a 2 darab 100.000 forintos ajándékkártya egyike. Érkezz időben és csapj le a nyereményekre! Várunk május 9-én Székesfehérváron! További részletek és információk a Decathlon Magyarország Facebook oldalán.
6: Új állást keresel Székesfehérváron vagy a környékén? Akkor az Alba Régia állásbörzén a helyed május 8-án pénteken. Találkozz személyesen a régió legjobb munkáltatóival, és csapj le a legfrissebb állásajánlatokra. A belépés díjtalan. Regisztrálj most az albaregiaállásbörze.hu oldalon.
7: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Elbontják a Maroshegyi körforgalom Szent Korona jelképét. Lezárják az agárdi csomópontot az M7-esen. Javult a helyzet az illegális falnyak kereskedelemben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Hamarosan elbontják a Maroshegyi Szent Korona jelképet. A székesfehérvári Szilvamag körforgalomba telepített fűszfaveszőből készült alkotás az elmúlt években többször kiszáradt az időjárás és az éghajlat változásának hatására. A szakemberek nem javasolják az újratelepítését. A jelképet korábban azért helyezték el a körforgalomban, hogy Maroshegy egyik ismert szimbólumává váljon, és jelezze az érkezőknek a városrész határát, tájékoztat az fmc.hu. A díszítő elemet hamarosan eltávolítják, helyére pedig várhatóan egy új beültetés kerül ősszel. Felújítás miatt lezárják az agárdi csomópontot az M7-es autópályán. A munkálatok a Budapest felé vezető oldalon a Székesfehérvár kelet, agárd csomópont fel és lehajtó ágát is érintik. A felhajtó várhatóan május 7-ig nem használható. A lehajtó ágon május 18-a és 29-e között lesz érvényben a korlátozás. A kivitelező tájékoztatása szerint a munkák a hónap végéig tarthatnak, ugyanakkor az időjárás és más külső körülmények befolyásolhatják az ütemezést, tájékoztat a FEOL. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a NÉBIK és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
8: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még kereskedelmi forgalomban, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Fehér közepes kockázati kategóriába került a 2025-ös adatok alapján. Estére 18-24 fok közé hűl le a levegő, az este és az éjszaka első fele erősen felhős idővel telhet, kezdetben borult is lehet az ég, majd átmenetileg csökken, szerda reggelre azonban ismét megnövekszik a felhőzet. Jelentéktelen csapadékra is csak minimális esély mutatkozik. A hőmérséklet holnap reggel 10-14 fok körül alakul, délután 24-25 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: 5 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Még 60 percet tölthetünk el együtt így édes kettesben, aztán 18 órától érkezik majd DJ Whiteboy, és ő pörgeti tovább életünk legjobb zenét. Na de addig is itt lesz velünk a Kowalski meg a Vega és a 15 millióból egyet, órát pedig a Gossip Kertimár is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most éjszakai zajjal járó munkálatok tarthatnak minket ébren, hiszen több település közelében is hallhatóak lesznek a MÁV munkagépei. Két vonalat is érintenek ezek a karbantartások, a Budapest Székesfehérvár, illetve a Székesfehérvár Tapolca útvonalakat. Ez időszak alatt a vasúti pályán dolgozó munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjárók közelében is jelen lesznek majd. Így például ma, holnap és holnap után 21:30-tól reggel 6-ig Székesfehérváron, ma és holnap 23 órától hajnali 5:30-ig pedig Kápolnásnyék állomáson is számíthatunk zajterhelésre. Martonvásár május 7-én csatlakozik ezen települések közé, este 8-tól másnap reggel 6-ig. Aztán a Szabadbatyán és Csaják közötti szakaszon is zajlik majd a munka, május 5-e és 8-a között hajnali 00:30-től előre láthatólag 15:30-ig. A zajterheléssel járó éjszakai munkálatok miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a vasúttársaság. Én pedig arra kérem, hogyha van bármilyen közlekedési infója Székesfehérvár vagy a Velencei tó térségének útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit, hogy tudjunk szólni többi utolévő hallgatónknak, hogy merre felé nem érdemes haladnia. 0623 555 525 az SMS és Viber számunk.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Destiny's Child-tól szólt a Survivor az elmúlt percekben. Ahhoz pedig, hogy a kis költő madárkáink is igazi kis túlélők legyenek, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a költési időszakban végzett fa és bokor kivágások veszélyeire szeretné felhívni a Fehérvár megyeiek figyelmét is. Közeledik ugyanis a madarak és fák napja, ez alkalommal szeretnék fókuszba helyezni ezen fa és bokros kivágások természetvédelmi kockázatait. A tavasz és a kora nyár ugyanis a madarak mellett más állatcsoportok és növények számára is fontos szaporodási időszak. Ezért az ilyenkor végzett bokor és fa kivágások ellentétesek a természetvédelmi, az állatvédelmi és az erdőtörvényben foglaltakkal is. A legjobb megoldás, hogy ezekre a munkálatokra a téli nyugalmi időszakban kerüljön sor. Különösen igaz ez a települési fa matuzsálemek esetében. Nagyon fontos a lakossági aktivitás, így hogyha ilyen pusztítással szembesülünk, akkor arra kérik a lakosságot, hogy értesítsék a hatóságokat bizonyító fotóval és néhány soros tájékoztató e-maillel. A helyszín, az időpont és a cselekmény leírásával az illetékes vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályának tájékoztatásával, esetünkben a Fehérvár megyei kormányhivatal ezen osztályával. Hogyha viszont bármilyen más hallgatói észrevétele van, vagy közlekedési infója a térség útjairól, akkor pedig én arra kérem, hogy azt osszam meg velünk forró drótunkon, ez a 0623 555 525-ös SMS és Viber számunk, ide jöhetnek az üzik, amikért cserébe hamarosan pörgetem önnek a Kovaszki megevek a slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Unod már a drága ruhákat? Akkor irány Székesfehérvár, Rákóczi utca 1. A Tudi Turkáló diszkontban márkás svájci ruhák várnak, tavaszi darabokkal tele. És kapaszkodj, napról napra olcsóbban. Minél előbb jössz, annál nagyobbat fogsz. Tudi Turkáló, vadászd le a legjobb darabokat.
3: Új kertigép, gyere el! Huszkvarna tavaszi kertigép akció Veszprémben, az Andl Kft. Szaküzletünkben. Veszprém házgyári út, andlkft.hu.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker restaurante

98,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Blues slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a kedvesti parti. A Best FM Night Shift, én pedig Rácz Gergő Valami című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a szerdai Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Dettit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még rendelkezhetünk adónk 1%-áról. Ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Nem tesz jót, ha csak negatív híreket görgetünk. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csak nem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezre már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 100 000 éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Újra élelmiszergyűjtést szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 000 rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehézsorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedéllyel már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mire elég 120 perc? Hát, hogyha a legnagyobb funky klasszikusokat akarjuk lejátszani, akkor sok mindenre. Nem mindegy, azért megpróbálkozunk vele. 6-7-én Whiteboy 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Tegnap nem sokkal 7 óra előtt küldte a 0625551155-ös Viber számunkra Barna az üzenetet, hogy óriási a mai nácsift, 20 perce hazaértem, de még mindig a kocsiban ülök. Köszi, Barna. Hát akkor inkább Barna családjának mondanám, hogyha esetleg Barna 7 óra magasságában nem kerülne elő, akkor tessék megnézni az autóban. Hogyha szereti a funkit, akkor szerintem ma is ott fog ülni legalább egy 20 percet, fél órát, mert hogy minden kedden a legnagyobb funk himnuszok pörögnek itt a Besten a nácsiftben az első 120 percben. 6-tól velem White Boy-jal, 7-től keddi rezidensünkkel, DJ Hangyával a lemezjátszók mögött.

már említettem korábban. Best FM Night Shift, Facebookon és Instagramon így vagyunk megtalálhatóak, és ami még nagyon fontos és mindig visszatérő kérdés, az pedig ugye a Mixcloud, a Night Shift lemezlovasok korábbi mixeit a Mixcloudon találjátok meg. Hogyha az én korábbi mixeimet szeretnétek visszahallgatni, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És Funkival innen folytatjuk pár perc múlva, pontosabban Funkival és Hagyjával, keddi rezidensünkkel, aki birtokba veszi a lemezjátszókat, és 7 és 8 között nem is adja oda senkinek. Szóval picikét szuszanunk, és pár pillanat múlva jövünk vissza, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, robbanás történt egy kínai tűzi játékgyárban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Heidmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pusvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzi játékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzi játékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzi játékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabad vízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megérítik a szúnyogokat a Balatonnál. Átlagos nehézségű volt a matek érettségi a pedagógusok szerint. A nyári ruhákat vizsgálja a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál. A déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért kellenek a megelőző kezelések. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozást megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el, így az utánpótlását tudjuk nagy mértékben csökkenteni, mind a helyi lakosságnak, mind a ideérkező turistáknak a védelme érdekében.
1: Átlagos nehézségű volt az idei matematikai érettségi. A távirat irodának nyilatkozó pedagógusok szerint a feladatsor jól lefette a tananyagot, nem voltak benne váratlan vagy szokatlan példák. Az első rész inkább az alapokat mérte, a második viszont már több gondolkodást és szövegértést igényelt. A diákok visszajelzései alapján a feladatlap megfelelt az előzetes várakozásoknak. Az érettségi holnap történelemmel folytatódik. Újabb akciósorozatba kezdtek a fogyasztóvédők, a nyári ruházati termékeket és fehérneműket ellenőrzik, és nem csak a boltokban. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Arra kíváncsiak, hogy mindenben megfelelnek-e az előírásoknak, illetve azt is nézik, hogy a vevők megkapnak-e minden fontos és előírt tájékoztatást. Tavaly 120 áruból 22 bukott meg a teszteken. Lakóházba csapódott egy kis repülőgép Brazília délkeleti részén. A gép röviddel a felszállás után vált irányíthatatlanná, és egy háromszintes épületbe zuhant. A balesetben három ember meghalt, köztük a pilóta és a másodpilóta, több utas pedig megsérült. A hatóságok szerint a repülő São Paulo-ba tartott, a baleset okát még vizsgálják. Kissé változékony időre számíthatunk a következő napokban. Jönnek a részletek az időjárás jelentésben. Holnap délnyugat felől egyre vastagabb gomoly felhőzet érkezik, eleinte a Dunántúlon, majd több felé számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcs hőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Csütörtökön a reggeli csapadék után átmenetileg felszakadozik a felhőzet, de délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. Pénteken gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan eső is előfordulhat. Úgy tűnik, szombaton a változó felhőzet mellett több órás napsütés várható, helyenként záporokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy anno Csoki is mondta az üvegtigris második részében, este elvesztette, reggelre megtalálta. Nálunk ugyanez lesz a helyzet a következő órában a szerelemmel. Nem tudom, hogy elvesztette a Black Eyed Peas, minden esetre nem találja a szerelmet, úgyhogy jön majd a Where is the Love, de óriási mázli, hogy Heavy D, ő pedig megtalálta. Now that we found love, hamarosan ez is érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Lighthouse Family első albumának, az Ocean Drive-nak első elkészített adagját, CD-t és kazettát olyan nehezen sikerült eladni, hogy a kiadó egy időre le is vette ezt az albumot a katalógusból. Aztán egy évvel később meg már annyit kellett belőle készíteni, hogy végül 6-szoros platina lett belőle. Úgyhogy jöhetett a folytatás, a Postcards from Heaven. Erről érkezik most a High itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. A két héttel ezelőtt bemutatott Michael Jackson életrajzi mozifilmmel a Michael-lel kapcsolatban a legtöbben azt rótták fel hibának, hogy nem volt elég bevállalós, és azokat a témákat, amelyek mind a mai napig érdeklik, nem csak a Michael Jackson rajongókat, hát nem nagyon érintett a film. Viszont abban meg mindenki egyöntetű véleményem volt, hogy Jackar Jackson zseniális Michael Jacksonként. Szóval lehet, hogy kinézne

Best of a legjobb zenék, három tagú fiú zenekarként indultak, aztán csatlakozott hozzájuk Fergie, majd pár évvel később kivált a zenekarból Fergie, úgyhogy most jelenleg felállását tekintve ugyanott tart a Black Eyed Peas, ahonnan elindultak. Egész sok helyen lehet őket látni így a Fergie nélküli verzióban idén nyáron, koncertezni fognak majd Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban, Dániában, és a hozzánk közeli Szlovákiában és Horvátországban is lehet ma.

Best FM a legjobb zenék tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A most érkező Ashwad nem ültek a papírjukon, tavaly tavasszal végig turnéztak az Egyesült Királyságban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a kissé változékony idő, még rendelkezhetünk adunk 1%-áról, ismét gyűjtést indít az Élelmiszerbank. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek adójuk 1+1%-áról online. A NAV adatai szerint további 190 ezeren már megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000 éltek a lehetőséggel, összesen 42 milliárd forint jutott így civil szervezetekhez, vallási közösségekhez és a Nemzeti Tehetség Programhoz. Újra élelmiszergyűjtés szervez a Magyar Élelmiszerbank. Péntek délutántól szombat estig országszerte 240 településen, több mint 430 áruházban várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. A beérkező adományokból segélycsomagokat állítanak össze, amelyekkel mintegy 50 000 rászorulót segítenek. A szervezők hangsúlyozzák, a közvetlen környezetünkben élő, nehéz sorsú embereket tudjuk így támogatni. A legutóbbi novemberi akcióban több mint 500 000 forint értékű adomány gyűlt össze. Bővítette a szőlőkabóc elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák itt többféle készítményt használhatnak a kártevő visszaszorítására. Idéglenes engedélye már a biogazdálkodásban alkalmazható szerek is elérhetők, mondta el rádiónknak Szűcs Csaba, a hivatal növényvédelmi igazgatója.
2: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a NÉBIK. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Egyre többen esnek a doomscrolling csapdájába, vagyis amikor valaki folyamatosan negatív híreket görget a közösségi médiában. Egy friss kutatás szerint ez nem ártalmatlan szokás, növelheti a szorongást, a bizalmatlanságot és torzítja a világról alkotott képet. A kutatók azt javasolják, érdemes tudatosan korlátozni a közösségi média használatát. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyol felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ez a mostani időjárás marad velünk egész májusban, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy az idei nyár az tényleg jó hosszú lesz. Pont olyan hosszú, mint ahogy Kid Rock is énekel róla az első dalban az óra legelején. Jó, majd az All Summer Long nem sokára, de itt lesz még a Jump, a Criss Cross-tól, a Shy Guy, Diana King-től, és a Flawless, George Michael-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, a rendezők, a főszereplők és a producerek is nyitottak a folytatásra, és állítólag nemzetközi helyszíneket néztek ki a Bad Boys 5. részéhez. London vagy Párizs is szóba jöhet. Jön az első részben.

Beszteltem a legjobb zenék, elvileg a Freedom Williams-el jelenleg is turnézó énekesőnek van hangja. Nem is rossz. Ettől függetlenül azért az élő fellépéseken biztos, ami biztos, az ered.

napra ígért záporok, zivatarok ellenére is jobb időnk lesz, mint ma. 26 fokos nappali maximumra lehet számítani, és már éjszaka sem lesz olyan hideg, 14 fok alá már akkor sem megy a hőmérő pigany szállal. Jön a kosin és a hágyú!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változékony idő jöhet némi esővel, az eperárusokat ellenőrzik a fogyasztóvédők, Spanyolország vezeti a kék zászlós strandok listáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Itt a szamóca szezon, kiemelten ellenőrzik az idéglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta el rádiónknak Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk. Például nem biztosították a kézmosás és a mellékhelység használatának lehetőségét, a termékkezelésekor megfelelő higiéniai eszközök, például fóliakesztyű vagy gumikesztyű nem álltak rendelkezésre.
1: Új korszak kezdődhet a Magyar Tudományos Akadémián a frissen megválasztott elnök szerint. Pósvai Mihály úgy fogalmazott, a kormányváltással új horizont nyílik az intézmény előtt, és erősödhet az együttműködés a döntéshozókkal. Az új elnök kerekasztal egyeztetést kezdeményezne a kutatóhálózat jövőjéről, valamint rendezné az akadémiától korábban leválasztott intézetek helyzetét. A cél az, hogy stabilabb, kiszámíthatóbb működési környezet jön létre a magyar tudomány számára. Közép-Kínában legalább 21 ember meghalt és több mint 60-an megsérültek, miután robbanás történt egy tűzijátékgyárban. A baleset az ország egyik legfontosabb tűzijátékipari központjában volt. A robbanás súlyos károkat okozott az üzemben, a hatóságok még keresik az eltűnteket. A kínai elnök vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, hogy derítsék ki a tragédia okát. Kínában korábban is történtek hasonló ipari balesetek a tűzijátékgyártás során. Spanyolországban idén 677 szabadvízi strand kapta meg a kiváló minőséget jelző kék zászlót. Ez 35-tel több a tavainál. A legtöbb elismerést Valencia tartomány szerezte. A minősítés a víz tisztaságát, a strandok felszereltségét és a szolgáltatásait is értékeli. Spanyolország továbbra is világelső, a kék zászló strandok mintegy 15%-a ott található. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap délelőtt még napos, fátyó felhős idő várható, majd délután nyugat felől egyre több gomoly felhő képződik, és később zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 25 és 29 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés jön több helyen záporral, zivatarral, főként keleten. Úgy tűnik, péntektől vasárnapig marad a nyárias gomoly felhős idő több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporokkal, zivatarokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Párizs-Budapest tengelyen fogunk mozogni a következő 60 percben itt a Besten. Pestet majd a tankcsapda fogja megénekelni, Pesten megjelent Isten. Párizsból pedig egy igazi karnevállal jelentkezünk Dario G-nek köszönhetően. A karnevál, de Pári előtt érkezik már is a The Pussycat Dolls, a Buttons-el itt a Besten.
3: Ez a Night Shift a Best

Jazz FM a legjobb zenék. Hát nem a szokványos hütteparti volt az, amit május másodikán az ausztriai Ischigl Ski Centrumban a záró hétvégén benyomott Christina Aguilera. Tele volt a hegy emberekkel, hallom már. Csak én nem voltam ott. Ain't no other man, Christina Aguilera érkezik itt a Best Friend.

Jazz FM a legjobb zenék. Volt már mentor a francia és a spanyol Voice-ban és az olasz X-faktorban, de hát nyelvtudása alapján akár még mehetne a kínai X-faktorba, meg mondjuk az arab Voice-ba is, mert hogy ilyen nyelveken is beszél a most érkező Mika. Jön a Big Girl itt a Westem.

Best FM a legjobb zenék. Július 3, ez a hivatalos megjelenési dátuma az új Madonna nagylemeznek, a Confessions 2-nek, amelyről ugye két kislemez már ismert, az augusztus 18-án bemutatott I Feel So Free és a Sabrina Carpenterrel közösen készített Bring Your Love. Most Brittivel

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hát a teljes csapat, mármint hogy a TLC, a Salt & Pepper és az En Vogue így együtt, úgy, ahogy Amerikában fog turnézni, nálunk nem lesz majd látható és hallható, de ezért a TLC-t külön Norvégiában, Dániában, Svédországban, Olaszországban és Angliában is el lehet majd kapni idén nyáron, meg nálunk a következő órában a No Scrubs-al.
1: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, ugyan van 5 nagy lemeze, ettől függetlenül azért a széles nagy közönség szerintem talán ha 2 Rozalla slágert fel tud sorolni. Viszont ez a 2 sláger akkora, hogy ennek köszönhetően 2016-ban a Billboard magazin beválogatta őt minden idők 100 legsikeresebb dance előadója közé. Jön Rozalla és az Everybody's Free.

Best FM, a legjobb zenék 2002 tavaszán alakultak, aztán első nagy sikerű kislemezük után végig turnézták a nyarat meg az őszt, és valamikor az év végén gyorsan fel is oszlottak. Gyakorlatilag tovább tartott a nagy lemezüket végighallgatni, mint hogy ahogy ők léteztek. Mindezt egy olyan albummal, amelyből 12 dalból 10 Madonna átdolgozás volt. Madhouse, Like a Prayer, ezért itt a Besten, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.